0: Csak úgy isszák a sörgőt!
1: Bálintás, mint a vizet!
2: Csak úgy isszák a sörgőt!
3: Ki vagy?